0: Magyar Hírmagazin.
1: Egy újabb forró nap estéjén köszöntöm a hallgatókat, én Bányi Kriszta vagyok. Még mindig nem enyhül az időjárás, de remélem, hogy mindenki talált ma lehetőséget arra, hogy némiképp lehűtse magát. Nekem, megvallom, ma is az egyik legjobb barátom a jeges citromos víz volt. Itt semmi sem akadályozott meg abban, hogy ma is sok érdekes hírt hozzak önöknek a Magyar Hírműsorunkban. Tartsanak velem, és mondom is őket. Az Ausztriában található magyar könyveket kínáló könyvtár sorozatunkban most egy egyedülálló gyűjteményről hallhatnak. A Bécsi Egyetem Finnugrisztikai Intézetének könyvtárában található az úgynevezett Hungarika gyűjtemény mára már több mint 12 ezer kötetből áll, és páratlan gazdagságú szakirodalmat kínál mindazoknak, akik a magyar nyelvvel, irodalommal, történelemmel vagy kultúrával foglalkoznak. Avat be bennünket Csire Márta, a Bécsi Egyetem Finnugor tanszékének magyar lektora.
2: A mi könyvtárunk az tulajdonképpen az intézet alapításával egyidős. Ugye a Finnugor tanszéket 1974-ben alapították, és mint minden ilyen szakkönyvtár a szakmában, valahonnan onnan kezdődött, hogy megkaptak egy hagyatékot, méghozzá Pap István debreceni finnugor és magyar nyelvésznek a hagyatékát, aki hát nyelvész volt, tehát ennek megfelelően nagyon sok volt a nyelvészeti könyv, és szépirodalom nagyon kevés volt benne, de ez volt tulajdonképpen az induló alapkönyvtár. És ezt a Pap István könyvtárat építették aztán a későbbi ki. Először nem voltak nagyon nagy lehetőségek a könyvvásárlásra, és akkor tulajdonképpen a könyvtár abból bővült, hogy az itteni, itt szereplő és itt tanító vendégtanárok ajándékozták oda a saját könyveiket, folyóiratokat a tanszéknek, és aztán két nevet kell megemlíteni, azt gondolom mindenképpen, az egyik az a Deréki Pál irodalomtörténész, és aztán a könyvtárosunk a Deréki Melinda, akik a későbbiekben nagyon nagy alapossággal és szisztematikus a folyamatos könyvkiadásnak a figyelésével tulajdonképpen a magyar irodalmi részt és minden, ami a hungarológiával kapcsolatos, olyan szinten kibővítették, hogy tulajdonképpen, ha most bemegyünk a könyvtárba, akkor nincs szinte olyan Magyarországon kiadott szép irodalmi mű, amit nálunk meg ne találnánk, illetve ezeknek a német fordítása is, amennyiben rendelkezésre áll. Hát a célközönségünk nekünk természetesen, miután egy oktatási intézmény vagyunk, ahol kutatással is foglalkoznak az emberek, a legfontosabb, hogy a tanszéki kollégák, illetve a kollégák, akik bármilyen magyar filológiával kapcsolatos területtel foglalkoznak, itt tudjanak kutatni, az óráikra felkészülni. A diákjainknak is rendelkezésére áll természetesen a könyvtár, de külsősöknek is. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy magyar irodalmat szeretne tőlünk kölcsönözni magyar nyelven vagy német nyelven, megteheti, csak be kell iratkozni a főépületben az egyetemi könyvtárba. A hallgatóknak és az oktatóknak ez ingyenes, hogyha valaki külsős jön, akkor pedig 20 euróba kerül évente, ami azt gondolom, hogy nem egy nagy összeg. És azt gondolom, hogy itt nem csak erről a hagyományos értelembe vett könyvtár használatról kell szót ejteni, hanem arról, hogy a Bécsi Egyetemnek minden könyvtár, tehát az egész könyvtári rendszer hihetetlen alapos digitalizált struktúrával rendelkezik, ami azt jelenti, hogy nagyon sok digitális adatbank van, nagyon sok digitalizált mű, olvasnivaló könyvek, folyóiratok, stb. A folyóiratok nagy része az már eleve digitalizált formában van, mert hogy mi is helyhiánnyal küzdünk meg általában könyvtárak, tehát egyre inkább áttérnek ezekre az anyagokra. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a 19. század elejétől van Bécsben többé-kevésbé rendszeres hungarológia oktatás, és az én első elődöm, aki tulajdonképpen megalapította a magyar nyelv oktatást, meg a hungarológiai oktatást, őt úgy hívták, hogy Márton József. Ő egy nagyszerű nyelvész és tanárember volt, aki nyelvkönyveket és szótárakat is írt, mi több a Habsburg főhercegeknek ő volt a nyelvi oktatója, és az ő régi könyveiből néhány példány Rédei Károlynak köszönhetően, a tanszék alapító professzorának köszönhetően szintén megtalálható itt a gyűjteményünkben, ami itt van az én úgynevezett kézi könyvtáramban, tehát ebbe érdemes belelapozni, hogy hogy nézett ki akkor egy úgynevezett szókönyv, ahogy a szótárakat abban az időben hívták.
3: Egy egyetemi könyvtárat az is különlegessé tesz, hogy olyan bekötött művek is találhatók, ugye itt, amik hát a végzős hallgatóktól származnak.
2: Természetesen az összes diplomamunkát, szakdolgozatot, abból egy példányt le kell adni itt is a könyvtárban, és ugyanúgy hozzáférhető, mint az összes többi katalogizált könyv, sőt, tulajdonképpen ajánlott is, mert nagyon érdekes diplomamunkák készülnek. Többek között én is használtam olyan diplomamunkát, amit a finnek csináltak a több nyelvűségről, és az a magyar nyelvre vonatkoztatva is nekem nagyon sok érdekes tényt tartalmazott, illetve szakirodalmat, tehát ezeket ugyanúgy lehet forgatni, mint akár melyik más könyvet.
0: Rádió Burgella. Itt otthon vagyok.
1: Apropó irodalom és tanulás. Nem sok idő telt el az idei érettségi vizsgák óta, így ismét feltesszük a kérdést kedves hallgatóinknak is, hogy vajon még mindig érettnek tartják magukat? Az idei feladatsort is átböngésztem, és már önök is megtalálhatják azt a magyarok.orf.at oldalon. A témák között volt irodalom, amelyben egy klasszikus Radnóti Miklós Tétova Óda című versét kellett elemezni, de ennél a feladatcsoportnál arról is írni kellett, hogy vajon annak tükrében, hogy már nem úgy olvasunk, mint régen, vajon elhűltünk-e? Minden esetre rendkívül érdekes a téma. De választhatták a diákok a fogyasztói társadalom témakört is, ahol a megvásárolt, de soha nem használt eszközöktől a felhalmozott élelmiszerekig, a kapszula gardróbig bőven akadt téma, amiről megírhatták a véleményüket. Míg a harmadik témacsoportban a hely, ahol élünk témakörben, a nagyváros kontra vidék kérdéskört a fiatalok saját látásmódjuk alapján vizsgálhatták meg, és érvelhettek egyik vagy másik mellett. Illetve ugyanitt az okos otthonokat is górcső alá vehették, számos oldalról megvilágítva, mint a sokoldalúság, az innováció, a biztonság, vagy akár a gazdaságosság, illetve a kényelem. Nem tudom, hogy önök a felsoroltakból melyiket választották volna ott, vizsgahelyzetben, de most ennél kevesebb stressz mellett eldönthetik, hogy próbára tennék-e magukat, és megírnák-e a magyar érettségit. Ha igen, akkor nézzenek fel a honlapunkra, és töltsék le a vizsgafeladatot. Jó szórakozást! Szabadtéri rendezvényeket mondtak le. A hőség továbbra is uralkodik Burgellandban, és nem enyhül. A mai hőmérsékletek is elérték a közel 40 fokot, ezért is rövidítik, halasztják vagy mondják le a szabadtéri rendezvények egy részét. Az egyik legnagyobb rendezvény a Passió játék a Szent Margareten, Szent Margit bányai kőfejtőben. A szervezők itt is lerövidítik az előadásokat a hétvégén és meghosszabbítják a szünetet. Ezen felül a Vörös Kereszt személyzetét is megerősítik a helyszínen. Ennek célja többek között az is, hogy a látogatóknak mindig legyen elegendő italuk. A jegyértékesítést is leállították, hogy a nézők szükség esetén árnyékos helyekre cserélhessék a helyüket. Richard Geyer plébános a saját felelősségvállalásra is felhívja a figyelmet. Más rendezvényeket, például a holnapi Sicherheitstag biztonsági napot Leupesbach lépésfalván is a hőség miatt mondták le. Egyes eseményeknél a rendezvények kezdési időpontjának az előrehozása is lehetőség. A járási tűzoltóverseny például Cemendors Zemenyén már 7 óra 30-kor kezdődik, ahelyett, hogy 11-kor indulna. Holnap lesz a Lonely Bookhead, vagyis magányos virágcsokor napja. Idén már 13. alkalommal rendezik meg ezt a kezdeményezést, amelyben Ausztriában is számos virágüzlet vesz részt. Ez egy globális mozgalom és kedves gesztus, amelynek lényege, hogy a virágkötők vagy lelkes amatőrök egy kis csokor virágot hagynak el teljesen véletlenül nyilvános helyeken, például egy padon, egy buszmegállóban vagy az út szélén. A csokrokra egy kis üzenetet tűznek, amely arra kéri a megtalálót, hogy vigye haza és fogadja örökbe a virágot, ezzel mosolyt csalva egy idegen arcára. A mozgalom célja a véletlenszerű kedvesség terjesztése, és annak az érzésnek a megosztása, hogy egy kis odafigyeléssel szebbé tehetjük valaki napját. Aki tehát holnap nyitott szemmel járja az utcákat, annak jó esélye van arra, hogy megtalálja ezeket a különleges, virágos üdvözleteket. Országszerte ugyanis körülbelül 3000 csokor várja a megtalálóját. A Lonely Bouquet Day-t az amerikai Emily Evanson kezdeményezte, aki ma Belgiumban él, és ott egy virágszedőkertet üzemeltet. Az az ötlete, hogy magányos virágcsokrokkal örömet szerezzen idegen embereknek, a közösségi médián keresztül gyorsan elterjedt világszerte. Azóta minden év júniusának utolsó vasárnapján ünnepelik meg ezt a különleges figyelmességet. Önök találtak már ilyen magányos virágcsokrokat?
0: Időjárás.
1: Az éjszaka tiszta marad az ég, és az enyhe szél mellett a hőmérséklet 24 és 18 fok közé csökken. Holnap, vasárnap lesz várhatóan a hőhullám csúcspontja. A hőmérséklet 35 és 39 fokig emelkedik, helyenként akár 40 fok is előfordulhat. A nap szinte szünet nélkül süt, csak szerencsés esetben nyújtanak délután némi árnyékot a kis felhőcsomók. A déli szél erősödik, és Észak- és Közép-Burgellandban délelőttől időnként élénken fúj. Mai híradásunk a végére érkezett, azonban azt még elmondanám, hogy az osztrák labdarúgó válogatott nehéz feladat előtt áll a világbajnokság utolsó csoportmérkőzésén. Holnap hajnali 4 órakor Kansas Cityben egy pontra van szükségük az algériaiak ellen ahhoz, hogy a második helyen biztosan bejussanak a nyolcad döntőbe. Hogy sikerül-e a bravúr, azt élőben is megnézhetik az ORF 1-en, de ehhez nagyon korán kell kelni, mint mondtam, a mérkőzés hajnali 4 órakor kezdődik. A koránkelőknek jó pihenést kívánok addig is, önöknek pedig további szép estét, a viszonthallásra holnap találkozunk. Bányi Kriszta búcsúzik.
4: Nézd rá, itt vagyok, Alexe, a legnagyobb.